0: Úgy stagnokog iba dan, hogy egy den dehet, egy is játszan ott gyártan, de egy is skabostajnok, és a vittem, eka csramjog iba gehet, egy is sejhe, úgy itt iba stossimnó, egy is nagynit iba, de egy is tétkod iba dan, gett jó, naske emétakt iba, ngeuen he, ugye mi úgy jódodod iba, ungyit, nge happy relationships, egy nonod iba, csak csoljuk iba, nyújtres, na nagyot stáld, nyugye hegnuk egy csak miatt a tak hegnuk és a vittem. Úgyhogy meg wow free hegnge és a vittek kiba getwe a csakon nyugja a csakon stúd vagy ők egy kodak a vittek és a csakon tönnöcsköd hogy úgy is a dústéd hegnuk egy és a motkod kiba nyugna sem stíg kiba és a tak hizé vitt kiba úgy zidó jakjú a szónak naptéknod kiba uden ha Newfoundland Labrador hegnup sisa de bázmon kaisa de bármustad de gató hengy is a with no you, the Badgemon. Shashka much and Nishnum next is bragging a big dish, Shabuit.
1: Why Jacob say, how many Jeffrey saw to and Stimega, CBC Radio, by Jacob say.
0: Mi nu hegur da gan na gamun te sha bet mik hegur nu Adrian Sutherland te sha bet onog iba hegur yo ai he big mi na gamun te sha bet mik.